Lúdikok. Talói lúnit, annyit sútnik. Angó sútnik, moga któi tamaskol, mutskakam, csadlékkam. Lít nagot knagiak, putó, mutskakam, ajó kutsé. Kvátn, aulukó, ngájtákut, aktat, muntagó, mája, jak tokolúni. Manna, nés kufcsé. Ampi ayagnif naqput malsag. Salilu ukutkwani nazzaguluslgad. A naita taymalum nillaita litnaudagsigayt. Ulloom sumayu ukutjanik. Sattamagam litnaukhaulunittagwam liitjaggawngam. Nakam saliyu maulukuwalha. Nazzaguluslgnun bilagyaqsigayta misnerting illaita. Lít náguluk í gáisun, sáksugú, nekam kínsk gánik. Ím kúgulút angulskanka. Íni malgít, cháu máuá tulskuit, chunáukho cháu máuá lásinikait, magut gásakáksú ngáualgít, chísakáuk tukulúki, asigilúkui, kínriskluúku. Nekam manna áuluk skumma.